És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Donde está el

a szép sztori. Gyönyörű lány, a fejés volt kocsi, az emlékben nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztorik.

0: ezek a szép sztorik. Gyönyörű lenne fejes gondbocsi, az emlékben nem kopik.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Munkában az országgyűlés. Jönnek az elnyugták a NAV-hoz, Zánkán táboroznak a gyerekek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elkezdődött az őszi ülésszak. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. Emellett összegezte az elmúlt hónapok döntéseit, például az öregségi nyugdíj minimum emelését, vagy az iskola kezdési támogatást. Kitért a nyári energiaválság sikeres kezelésére, majd bejelentette, hogy digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára, Paksnál. A terveket sorolva egyebek mellett a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását ígérte a kormányfő. Számlahegy a NAV-nál 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be az információkat a hivatalhoz. A szeptember 1-én indult új rendszerben az első 3 napon már 20 000 vállalkozás tett eleget kötelezettségének. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Szeptember 25-éig csak nem 17 000 diák érkezik Zánkára. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A helyszínen a közösségépítő és élménypedagógiai programok mellett újdonságként rendőrségi járműpark, valamint természettudományos, kulturális és digitális foglalkozások is várják a gyerekeket. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek a vakcinát, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina.
1: A 36 fokos meleg után jön a fordulat. Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk. Csütörtökön kevés helyütt fog szemerkélni. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17 és 23, keleti felén még 24 és 30 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 8-a reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Csütörtökön kezdődnek az idei pécsi tánc találkozó programjai. A héten magyar kupa meccsen lépnek pályára baranyai csapatok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptember 10-én kezdődik az idei pécsi nemzetközi tánc találkozó. Az idei 20. alkalommal megrendezett fesztivál újra a hazai táncművészeti élet kiemelkedő alkotóit és társulatait látja vendégül. A közönség klasszikus kortárs és néptánc előadásokat is láthat neves művészek közreműködésével a Pécsi Nemzeti Színházban, de szakmai programokra is várják az érdeklődőket. Táncolj velünk címmel Földi Béla kortárs mesterkurzus tart a találkozó ideje alatt, és sor kerül táncművész életpálya fórumra is. A részletes programokról a tánc találkozó hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Szeptember 1-én indult el a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A NAV jelezte, december 31-ig nem bírságol. Ezekben a hónapokban elsősorban az edukációra, illetve a gyakorlati segítségre helyezik a hangsúlyt. A hatóság hétfőn azt közölte, az első napokban a pénztárgép portál felületén már 20 000 vállalkozás rögzítette nyugtaadatait 1,5 milliárd forint értékben, de az e-pénztárgépek és az okostelefonok által rögzített nyugták is jelentős értékben érkeztek be. Az érintett vállalkozások számára a NAV oktató videót készített a webes adatrögzítéshez, amely elérhető a hivatal honlapján. Eltűnt lányt keres a baranyai rendőrség. A 14 éves Végbúdog Mária Magdaléna augusztus 6-án engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott magáról életjelet, ismeretlen helyen tartózkodik. A lány körülbelül 155 cm magas, sovány testalkatú, haja félhosszú, sötétbarna. Aki a fiatal lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, vagy bárhol felismeri őt, jelezze azt telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Szeptember 23-a és 27-e között rendezik az idei pécsi napokat. A Zsolnai Örökségkezelő azt írja, 5 napon át újra számos program várja majd a látogatókat a sétatéren. Az összművészeti fesztiválon lesznek zenés programok, emellett borászatok, kézműves vásárok, illetve gazdag gasztronómiai kínálat is a vendégeket várja. A fellépők között lesz a Kék Nyúl, a Band of Streets, a Cuba Libre, szeptember 27-én pedig immár hagyományosan megrendezik a bor és a dal ünnepét. A részletes programokért az esemény közösségi oldalát érdemes felkeresni. Ismét meghirdették a For For Europe országos tanulmányi versenyt középiskolásoknak, ahol a fókuszban az Európai Unió áll. A versenyre Baranyából is várják 4 fős csapatok jelentkezését. A regisztrációra október 5-éig van lehetőség. Az első online fordulóban a csapatok október 12-éig küldhetik be a feladatok megoldásait. Ezt követően november 18-án a továbbjutók a regionális döntőkben csapnak össze, melyet 7 helyszínen, köztük Pécset rendeznek. A legjobbak decemberben Budapesten az országos döntőben találkoznak. A verseny első és második helyezettje Strasbourgba látogathat. A jelentkezés feltételeiről és a további részletekről a Europe Direct Baranya elérhetőségein lehet érdeklődni. A napokban átadták Pécsett a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának megújult sportpályáját, mely az elmúlt hónapokban rekordtámburkolatot kapott. Az iskola udvari pálya felújításának teljes összege közel 20 millió 700 ezer forint volt. Ennek felét az intézmény az Aktív Magyarország pályázaton nyerte el. A költségek másik felét az iskola fenntartója, illetve szülői támogatás biztosította. Schwab zenei hétvégét rendeznek Villányban. A programot már 11. alkalommal hirdették meg. Az esemény szeptember 11-én és 12-én várja az érdeklődőket. Pénteken nemzetiségi tánccsoportok és zenészek váltják egymást a színpadon, este pedig utcabált tartanak. Szombaton pedig a nemzetiségi produkciók után este 9 órától DJ Öci lép majd színpadra. ezután újra bállal folytatódik a program a Villányi rendezvénytéren. Parkolófelújítás kezdődött Harkányban, a Kossuth utcai szupermarketnél. A munkákat a nyári szezon lezárulta után kezdték el, és várhatóan október végéig dolgoznak majd. A beruházás első ütemében a Szent István utca felőli parkolórész zárják le, majd októberben a Kossuth utca felőli részen végeznek burkolatfelújítást. A lezárás ideje alatt a területen további forgalomkorlátozásokra is kell számítani. Az érintett területen pedig szeptember 10-től a kivitelezés végéig nem kell parkolójegyet váltani. Több szabadtéri tűzhöz is riasztották a baranyai tűzoltókat a hétvégén. Szombaton délután Pécsett a Kanizsai Dorottya úton lángolt száraz fű, mintegy 300 négyzetméteren. Az esethez a pécsi egységeket riasztották. Szintén szombaton délután Nagyharsányban is szükség volt a segítségükre. Itt egy családi ház udvarában égett az ajnövényzet. Az ingatlan tulajdonosa az udvarban sarokcsiszolóval egy roncsot darabolt éppen, amikor egy kipattanó szikra tüzet okozott. Az esethez a villányi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak. Személyi sérülésről nem érkezett hír. Az elmúlt napokban a spanyolországi Pamplónában rendezték az aerobik világbajnokságot, ahol szép pécsi sikerek születtek. Böhönyei Bálint, a PSN ZRT sportiskola sportolója, junior férfi egyéni döntőben világbajnok lett, míg a junior vegyes párosok fináléjában Miklós Eszterrel közösen ezüstérmet szerzett. A hétvégén Miskolcon lépett pályára edzőmeccsen a PVSK Panthers. A pécsi férfi kosárlabda csapat szoros meccset játszott a házigazdákkal, végül 101-100 arányban győzni tudott. A héten két újabb edzőmérkőzés vár a PVSK-ra. Az NB1 bérek készülő baranyai csapat kedden délután 6 órakor újra Miskolccal találkozik, ezúttal a Lauber Dezső sportcsarnokban. Szeptember 10-én pedig a MAFC érkezik majd Pécsre. A harmadik fordulóval folytatódik a héten a labdarúgó Magyar Kupa. Ebben a körben már az első és másodosztályú csapatok is pályára lépnek. A HRN Kozár Misneny a Máté Szalkához utazik majd szombaton. A Nagy Kozár a Kisvárdát látja vendégül, míg a PMFC szintén szombaton a Tisza Kécskével találkozik. A Szentlőrinc ellenfele vasárnap a Gyula együttese lesz idegenben. A meccsek tétje a legjobb 32 közé jutás, a továbbjutás minden esetben egy találkozón dől el. Ez volt a Pécs Book, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 8. napján, az évből egyébként a mai a 251. Kedd van, Adrien Mária napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Nem sokára Coolio, előtte még Nagy Ricsi, most pedig DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez jön. 10 perc elmúlt 6, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, ha már is van közlekedési hír. Várom, 0620 55 55 155, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 8-a kedvan, a szellemi és testi frissesség a fókuszban, mert hogy ma van az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, és a fizioterápiái is. Ha pedig már is van közlekedési info, jöhet a 0620 55 55 155-re. Az biztos, hogy most Nelly mellé pattanunk be. Jön a Ride With Me a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik, a nyárias szeptember. A héten holnap lesz a legmelegebb, visszatér egy picit a kánikula, aztán csütörtökön hideg front vet véget ennek. Részletek a hírek végén, amelyet majd Britney és Madonna közöse követ. Mindjárt fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csütörtökön kezdődnek az idei pécsi tánc találkozó programjai. Napközben akár 31 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 10-én kezdődik az idei pécsi nemzetközi tánc találkozó. Az idei 20. alkalommal megrendezett fesztivál újra a hazai táncművészeti élet kiemelkedő alkotóit és társulatait látja vendégül. A közönség klasszikus kortárs és néptánc előadásokat is láthat neves művészek közreműködésével a Pécsi Nemzeti Színházban, de szakmai programokra is várják az érdeklődőket. Táncolj velünk címmel Földi Béla kortárs mesterkurzus tart a találkozó ideje alatt, és sor kerül Táncművész Életpálya Fórumra is. A részletes programokról a tánc találkozó hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A napokban átadták Pécsett a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának megújult sportpályáját, mely az elmúlt hónapokban rekordtán burkolatot kapott. Az iskola udvari pálya felújításának teljes összege közel 20 millió 700 ezer forint volt. Ennek felét az intézmény az Aktív Magyarország pályázaton nyerte el. A költségek másik felét az iskola fenntartója, illetve szülői támogatás biztosította. A harmadik fordulóval folytatódik a héten a labdarúgó Magyar Kupa. Ebben a körben már az első és másodosztályú csapatok is pályára lépnek. A HR-en Kozár Misneny a Máté Szalkához utazik majd szombaton. A Nagy Kozár a Kisvárdát látja vendégül, míg a PMFC szintén szombaton a Tisza Kécskével találkozik. A Szentlőrinc ellenfele vasárnap a Gyula együttese lesz idegenben. A meccsek tétje a legjobb 32 közé jutás, a továbbjutás minden esetben egy találkozón dől el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Papnövelde utcában Pécsett egy meghibásodott vízvezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezeték javítási munkákat végeznek Pécsett az Angszter József utca, Kiskókó dűlő kereszteződésében. A korlátozás várhatóan a hét közepéig tart, addig útszűkület, félpályás útzár van érvényben a helyszínen. A meteorológusok előrejelzései szerint a friss reggel után napközben sokat fog sütni a nap. Fátyol és gomoly felhők ismét megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz napközben a déli szél, a csúcshőmérséklet 31 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a ma reggel is friss. Itt-ott 5 fok körül van csak a maximum, de a legtöbb helyen 11-nehány fok így kora reggel. A maximum ma 1 fokkal több lesz, mint tegnap, 28-34, holnap 31-36 fokos kánikulára készülhetünk, amelyet majd csütörtökön egy hideg front szüntet meg. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Craig David és Sting párosa, Rise and Fall a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Vége van a nyárnak, az iskolába indulókra hűvös reggelek várnak. Most már pulcsi, vagy egy vékonyabb őszi-tavaszi Jackie jól jön. Részletes időjárás jelentéssel pedig a hírek is érkeznek pillanatokon belül, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Red Hot Chili Peppers-től. Vagy ekütölés a New Level Empire-től.
2: Tekintet tisztul, könnyű a tested, ha ezt kerested, a tied az érdem.
1: Hívható SMS Viber, ha dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
5: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
6: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Eltűnt fiatal lányt keres a rendőrség Baranyában. Sokat fog ma is sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Eltűnt lányt keres a baranyai rendőrség. A 14 éves Végbódog Mária Magdaléna augusztus 6-án engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott magáról életjelet, ismeretlen helyen tartózkodik. A lány körülbelül 155 cm magas, sovány testalkatú, haja félhosszú, sötétbarna. Aki a fiatal lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, vagy bárhol felismeri őt, jelezze azt telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Ismét meghirdették a For For Europe országos tanulmányi versenyt középiskolásoknak, ahol a fókuszban az Európai Unió áll. A versenyre Baranyából is várják 4 fős csapatok jelentkezését. A regisztrációra október 5-éig van lehetőség. Az első online fordulóban a csapatok október 12-éig küldhetik be a feladatok megoldásait. Ezt követően november 18-án a továbbjutók a regionális döntőkben csapnak össze, melyet 7 helyszínen, köztük Pécset rendeznek. A legjobbak decemberben Budapesten az országos döntőben találkoznak. A verseny első és második helyezettje Strasbourgba látogathat. A jelentkezés feltételeiről és a további részletekről a Europe Direct Baranya elérhetőségein lehet érdeklődni. Az elmúlt napokban a spanyolországi Pamplónában rendezték az aerobik világbajnokságot, ahol szép pécsi sikerek születtek. Böhönyei Bálint, a PSN ZRT sportiskola sportolója, junior férfi egyéni döntőben világbajnok lett, míg a junior vegyes párosok fináléjában Miklós Eszterrel közösen ezüstérmet szerzett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
7: A Papnövelde utcában Pécsett egy meghibásodott vízvezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezeték javítási munkákat végeznek Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A korlátozás várhatóan a hét közepéig tart, addig útszűkület, félpályás útzár van érvényben a helyszínen. A meteorológusok előrejelzései szerint a friss reggel után napközben sokat fog sütni a nap. Fátyol és gomoly felhők ismét megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz napközben a déli szél, a csúcshőmérséklet 31 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-án, kedden, Adrien Mária napján sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Ma és holnap még nyár lesz, aztán csütörtökön bekopog az ősz. Az óra a nyár alátestő zenéjével indul. Apró Medúza, Passilda, 7 óra elmúlt, Max Semlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-a van, 1846-ban Nagy Károlyban először találkozott Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, és napra pontosan egy évvel később házasságot is kötöttek. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, és aki szerelmes és szabad, azzal madarat lehetne fogatni. I'm Like a Bird, Nelly Furtado dala folytatja a kedreggelt, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, jó utat! Best FM. Best FM. Best FM. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy pulcsi vagy egy vékonyabb, Jackie már elfér a gyereken és rajtunk is, ha elindulunk iskolába, munkába. Friss a reggel, de napközben még ma és holnap meleg lesz, csütörtökön hideg front jön. Részletek a hírek végén rögtön 7:30, az Aesop Bass dalát indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szeptemberben ismét megrendezik a pécsi napokat. Ma sem számíthatunk csapadékra térségünkben. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 23-a és 27-e között rendezik az idei pécsi napokat. A Zsolnai Örökségkezelő azt írja, 5 napon át újra számos program várja majd a látogatókat a sétatéren. Az összművészeti fesztiválon lesznek zenés programok, emellett borászatok, kézműves vásárok, illetve gazdag gasztronómiai kínálat is a vendégeket várja. A fellépők között lesz a Kék Nyúl, a Band of Streets, a Cuba Libre, szeptember 27-én pedig immár hagyományosan megrendezik a bor és a dal ünnepét. A részletes programokért az esemény közösségi oldalát érdemes felkeresni. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság újra meghirdette a Fekete István nyomában nevű versenyt, melyre általános iskolák 7.-8. osztályosaiból összeállított 3 fős csapatok nevezhetnek. A fiatalok most is Bakóca és Nagymáté környékén terepen versenyeznek majd. A csapatoknak növény- és állatfajokat kell felismerniük, természetvédelemmel, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk, és számíthatnak Fekete István életével, írásaival kapcsolatos kérdésekre is. A jelentkezési határidő szeptember 30-a, a versenyt október 14-én rendezik. A hétvégén Miskolcon lépett pályára edzőmeccsen a PVSK Panthers. A pécsi férfi kosárlabda csapat szoros meccset játszott a házigazdákkal, végül 101-100 arányban győzni tudott. A héten 2 újabb edzőmérkőzés vár a PVSK-ra. Az NB1 bérek készülő baranyai csapat kedden délután 6 órakor újra a Miskolccal találkozik, ezúttal a Lauber Dezső sportcsarnokban. Szeptember 10-én pedig a MAFC érkezik majd Pécsre. A Papnövelde utcában Pécsett egy meghibásodott vízvezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezeték javítási munkákat végeznek Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A korlátozás várhatóan a hét közepéig tart, addig útszűkület, félpályás útzár van érvényben a helyszínen. A meteorológusok előrejelzései szerint a friss reggel után napközben sokat fog sütni a nap. Fátyol és gomoly felhők ismét megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz napközben a déli szél, a csúcshőmérséklet 31 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 8-án, kedden, Adrián Mária névnap van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 1971-ben a mai napon született David Arquette, amerikai színész. Leghíresebb szerepe a Sikoly filmek serifje, egykori felesége, a jó barátok Monikája, Courtney Cox. 1979-ben ezen a napon született Pink, Grammy-díjas amerikai énekesnő, az utóbbi 20 év egyik legsikeresebb női előadója. Oh, 1987. szeptember 8. megszületett Wiz Khalifa, amerikai rapper, dalszerző. Charlie Puth-tal közös dala a Paul Walker emlékére írt See You Again egy időben a YouTube legnézettebb videója volt. Ma lenne 37 éves Avicii, svéd elektronikus zenész, producer, a 2010-es évek egyik legsikeresebb DJ producere. A sort a 2002-es születésű Gaten Matarazzo, amerikai színész gyereksztár zárja, a Stranger Things című sorozat Dustinja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Kriszti írja, jók a zenék, így könnyebb volt a dugóban araszolni, már túljutottam rajta, az M7-esen befelé Török Bálintnál autós és motoros ütközött, kb. 5 kilométeres a dugó. Köszönjük, Kriszti! Rögtön 8 óra, úgyhogy a legfrissebb hírekkel folytatjuk, aztán hamarosan a United-dal. És a Pétlesszel is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. I'm the lyrical gangster. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Eltűnt fiatal lányt keres a rendőrség Baranyában. Sokat fog ma is sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Eltűnt lányt keres a baranyai rendőrség. A 14 éves Végbúdog Mária Magdaléna augusztus 6-án engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott magáról életjelet, ismeretlen helyen tartózkodik. A lány körülbelül 155 cm magas, sovány testalkatú, haja félhosszú, sötétbarna. Aki a fiatal lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, vagy bárhol felismeri őt, jelezze azt telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Szeptember 1-én indult el a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A NAV jelezte, december 31-ig nem bírságol. Ezekben a hónapokban elsősorban az edukációra, illetve a gyakorlati segítségre helyezik a hangsúlyt. A hatóság hétfőn azt közölte, az első napokban a pénztárgép portál felületén már 20 ezer vállalkozás rögzítette nyugtaadatait, másfél milliárd forint értékben, de az e-pénztárgépek és az okostelefonok által rögzített nyugták is jelentős értékben érkeztek be. Az érintett vállalkozások számára a NAV oktató videót készített a webes adatrögzítéshez, amely elérhető a hivatal honlapján. Néhány napig még lehet strandolni a pécsi hullámfürdőben. A létesítmény azt közölte, a kedvező időjárás miatt a tervezett szeptember 6-ai dátum helyett szeptember 9-én estig várják a fürdőzőket a strand részlegen. Az előrejelzések szerint ezt követően ősziesre vált az idő, ezért szerdán zárás után leállítják a kültéri medencék működését. Az uszoda továbbra is működik majd, és a strand kijelölt területén napozásra is lesz lehetőség.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Papnövelde utcában Pécsett egy meghibásodott vízvezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezeték javítási munkákat végeznek Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A korlátozás várhatóan a hét közepéig tart, addig útszűkület, félpályás útzár van érvényben a helyszínen. A friss reggel után napközben sokat fog sütni a nap. Fátyol és gomoly felhők ismét megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz napközben a déli szél, a csúcshőmérséklet 31 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Még a hírek előtt Kriszti jelezte, hogy baleset történt az M7-esen Budapest felé Török Bálinnál, és hogy 5 kilométeres a dugó. Azóta történt még egy a közelben, csak a másik oldalon, tehát a Balaton felé vezető oldalon, Tárnoknál egy kis teherautó a szalagkorlátnak csapódott, ott is alakul a dugó. Köszönjük szépen mindenkinek az infókat, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Fiber. 4 perc elmúlt 8, szeptember 8, Adriennek, Máriák szülinaposok, sok boldogság. Max Levente vagyok, és indítom a Gacsó dalát.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok! 4:09 környékén van pár baleset sajnos. A 71-es főúton három autó ütközött Keszthely közelében, a 104-es kilométernél teljes útzárban. M7-es Budapest felé Török Bálinnál autós és motoros ütközött, mögöttük 5 kilométeres a dugó, a másik oldalon Tárnoknál a Balaton felé egy platós kis teherautó a szalagkorlátnak csapódott. Ott is egy sávon halad a forgalom, és 2 kilométeres a dugó. Jó utat, ha közlekedési hír van, várom én is. 0620-55-55-155. Mindjárt hozom a Faithless klasszikusát, az Insomniát, előtte még a Blaha Louisiana is zenél, most pedig jön a Razor Kicks, és a Down with the Trumpets. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Fateless Insomniája 1996-ból. Insomnia, mint álmatlanság, egyébként a leghosszabb ébrenlét hivatalos világrekordját egy Robert McDonald nevű fickó tartja, aki 1986-ban 18 napot, 21 órát és 40 percet töltött alvás nélkül, a végén már halucinált és minden baja volt. Aztán a Guinness 97-ben végleg törölte és megszüntette ezt a kategóriát, mivel az alvás megvonás rendkívül egészségtelen és közvetlen életveszélyt jelent a kísérletezőkre. Rögtön 8:30 jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk a Spice Girls-zel. See you be there, a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csütörtökön kezdődnek az idei pécsi tánc találkozó programjai. Napközben akár 31 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 10-én kezdődik az idei pécsi nemzetközi tánc találkozó. Az idei 20. alkalommal megrendezett fesztivál újra a hazai táncművészeti élet kiemelkedő alkotóit és társulatait látja vendégül. A közönség klasszikus, kortárs és néptánc előadásokat is láthat neves művészek közreműködésével a Pécsi Nemzeti Színházban, de szakmai programokra is várják az érdeklődőket. Táncolj velünk címmel Földi Béla kortárs mesterkurzus tart a találkozó ideje alatt, és sor kerül táncművész életpálya fórumra is. A részletes programokról a tánc találkozó hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A napokban átadták Pécsett a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának megújult sportpályáját, mely az elmúlt hónapokban rekordtámburkolatot kapott. Az iskola udvari pálya felújításának teljes összege közel 20 millió 700 ezer forint volt. Ennek felét az intézmény az Aktív Magyarország pályázaton nyerte el. A költségek másik felét az iskola fenntartója, illetve szülői támogatás biztosította. A harmadik fordulóval folytatódik a héten a labdarúgó Magyar Kupa. Ebben a körben már az első és másodosztályú csapatok is pályára lépnek. A HRN Kozár Misleny a Máté Szalkához utazik majd szombaton. A Nagy Kozár a Kisvárdát látja vendégül, míg a PMFC szintén szombaton a Tisza Kécskével találkozik. A Szentlőrinc ellenfele vasárnap a Gyula együttese lesz idegenben. A meccsek tétje a legjobb 32 közé jutás, a továbbjutás minden esetben egy találkozón dől el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Papnövelde utcában Pécsett egy meghibásodott vízvezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezeték javítási munkákat végeznek Pécsett az Angszter József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A korlátozás várhatóan

0: A hét közepéig tart, addig útszűkület, félpályás útzár van érvényben a helyszínen. A meteorológusok előrejelzései szerint a friss reggel után napközben sokat fog sütni a nap. Fátyol és gomoly felhők ismét megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz napközben a déli szél, a csúcshőmérséklet 31 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Az egész internet az olasz nagydíj új trófeáján röhög. A kupa úgy néz ki, mintha 5-6 mosatlan edényt egymásra pakoltak volna, és ebből építettek volna tornyot. És míg a szurkolók kiakadtak a bizarr dizájnon, az internet ezen nevet napok óta. Mennyire bizarr? A címe a következő dalnak, OMC, How Bizarre, 1:49 után a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Best FM-en. Jó reggelt!
1: The bellies in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge roads are comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM.
2: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
6: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
5: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak.
2: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
7: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es.
0: És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Eltűnt fiatal lányt keres a rendőrség Baranyában. Sokat fog ma is sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Eltűnt lányt keres a baranyai rendőrség. A 14 éves Végbúdog Mária Magdaléna augusztus 6-án engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott magáról életjelet, ismeretlen helyen tartózkodik. A lány körülbelül 155 cm magas, sovány testalkatú, haja félhosszú, sötétbarna. Aki a fiatal lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, vagy bárhol felismeri őt, jelezze azt telefonon vagy személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. Ismét meghirdették a For For Europe országos tanulmányi versenyt középiskolásoknak, ahol a fókuszban az Európai Unió áll. A versenyre Baranyából is várják 4 fős csapatok jelentkezését. A regisztrációra október 5-éig van lehetőség. Az első online fordulóban a csapatok október 12-éig küldhetik be a feladatok megoldásait. Ezt követően november 18-án a továbbjutók a regionális döntőkben csapnak össze, melyet 7 helyszínen, köztük Pécset rendeznek. A legjobbak decemberben Budapesten az országos döntőben találkoznak. A verseny első és második helyezettje Strasbourgba látogathat. A jelentkezés feltételeiről és a további részletekről a Europe Direct Baranya elérhetőségein lehet érdeklődni. Az elmúlt napokban a spanyolországi Pamplónában rendezték az aerobik világbajnokságot, ahol szép pécsi sikerek születtek. Böhönyei Bálint, a PSN ZRT sportiskola sportolója, junior férfi egyéni döntőben világbajnok lett, míg a junior vegyes párosok fináléjában Miklós Eszterrel közösen ezüstérmet szerzett.
9: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
8: A Papnövelde utcában Pécsett egy meghibásodott vízvezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezeték javítási munkákat végeznek Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A korlátozás várhatóan a hét közepéig tart. Addig útszűkület, félpályás útzár van érvényben a helyszínen. A meteorológusok előrejelzései szerint a friss reggel után napközben sokat fog sütni a nap. Fátyol és gomoly felhők ismét megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz napközben a déli szél, a csúcshőmérséklet 31 fok közelében alakulhat.
9: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: Most, azaz 2026. szeptember 8-án, 2026, nem 2046, mégis azt olvasom, nem vicc, robotok tüntettek Varsóban a mesterséges intelligencia szabályozásáért. Éppen ezért mi ebben az órában is visszamegyünk az AI, sőt az internet előtti korba, a 90-es évek elejére, például egy kicsit később majd az Allianz-etnikkel. Énekel Lady Gaga, nem sokára jön az ATV, most pedig Shaggy indítja az órát az It Wasn't Me-vel. 4 perc elmúlt 9, hello, Max Levente vagyok.
10: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék lecsengőben van, a kedreggeli csúcsforgalom, de még mindig nagy a forgalom az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, az M0-áson az M1-es felé Vecsés térségében, a 10-es főúton befelé és az M3-as fővárosi bevezető szakaszán is. Hívható SMS Viber számunkra, várom a további közlekedési infókat, 0620 55 55 155. Mindjárt a Well Hello, előtte még Lady Gaga, most pedig Desiree jön, és a You Gotta Be a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az e-bookokhoz vagy a digitális árcédulákhoz hasonló elektromos papír tájékoztató érkezik a megállókba a papíron kiragasztott menetrendek helyett. A technológia elhozza a dinamikus utas tájékoztatást a busz megállókba és a kisforgalmú vasúti megállóhelyekre. A MÁV volán csoport megállóiban már jó pár helyen tesztelik az e-papír technológiát, melynek köszönhetően nem kell böngészni a járat indulási idejét, mert mindig a következő buszok, vonatok látszanak, de a késésekről, járatkimaradásról is jönnek a központból a jelzések. Sőt, a kijelző mindezt akár fel is olvassa. Maga a technológia nagyjából 2 évtizede létezik, és külföldön már 10 éve kezdték alkalmazni az utas tájékoztatásban. Eddig összesen 30 busz megállóba telepítettek fekete-fehér vagy színes e-papír kijelzőket, például Budapesten, Tihanyban, Szekszárdon, Székesfehérváron, Érdemgyöngyösön vagy Aszódon. Egyre pontosabban tájékozódhatunk tehát a menetrendekről, de azt, hogy a jó irányba tart járatra szálljunk föl, az még mindig rajtunk múlik. Move in the right direction, a Gossip dala folytatja a kedreggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék lassan véget ér, a kedd reggeli csúcs. Azért érdemes még figyelni az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár térségében, ahol kaszálnak, az 59-es kilométertől néhol lezárják a belső sávot, lassabb haladásra kell készülni. Szeptember 8-án kedden pedig még tart a nyár, de már csak holnapig, csütörtökön hidegfront vet véget a kánikulának, amely ma még 30 fok körüli maximumot, holnap 30 fok fölött, akár 35 fokot is eredményezhet. Csütörtökön pedig már csak 24-30 fok között alakul a maximum. 30 fok persze az ország délkeleti részén a szokásosan legmelegebb helyeken lesz majd, de a 25 lesz általánosabb. És hát némi csapadék is érkezik, reméljük bőségesen. A folytatásban pedig az óra végéig biztosan halljuk még Sheryl Crow-t, jön a Follow the Flow mindjárt, most pedig a Matchbox 20 és a How Far We Come a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A milleniumi nosztalgia tehát folytatódik 10 után is, és ha már szóba került, hallgassuk meg konkrétan a New Millenniumot a Topaz-től. De jön például a VIP is. Keresem a hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Arcade Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Arcade-ba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Arcade. Kísérletek. Illúziók.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szeptemberben ismét megrendezik a pécsi napokat. Ma sem számíthatunk csapadékra térségünkben. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 23-a és 27-e között rendezik az idei pécsi napokat. A Zsolnai Örökségkezelő azt írja, 5 napon át újra számos program várja majd a látogatókat a sétatéren. Az összművészeti fesztiválon lesznek zenés programok, emellett borászatok, kézműves vásárok, illetve gazdag gasztronómiai kínálat is a vendégeket várja. A fellépők között lesz a Kék Nyúl, a Band of Streets, a Cuba Libre, szeptember 27-én pedig immár hagyományosan megrendezik a bor és a dal ünnepét. A részletes programokért az esemény közösségi oldalát érdemes felkeresni. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság újra meghirdette a Fekete István nyomában nevű versenyt, melyre általános iskolák 7.-8. osztályosaiból összeállított 3 fős csapatok nevezhetnek. A fiatalok most is Bakóca és Nagy Máté környékén terepen versenyeznek majd. A csapatoknak növény- és állatfajokat kell felismerniük, természetvédelemmel, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk, és számíthatnak Fekete István életével, írásaival kapcsolatos kérdésekre is. A jelentkezési határidő szeptember 30-a, a versenyt október 14-én rendezik. A hétvégén Miskolcon lépett pályára edzőmeccsen a PVSK Panthers. A pécsi férfi kosárlabda csapat szoros meccset játszott a házigazdákkal, végül 101-100 arányban győzni tudott. A héten 2 újabb edzőmérkőzés vár a PVSK-ra. Az NB1 bérek készülő baranyai csapat kedden délután 6 órakor újra Miskolccal találkozik, ezúttal a Lauber Dezső sportcsarnokban. Szeptember 10-én pedig a MAFC érkezik majd Pécsre. A Papnövelde utcában Pécsett egy meghibásodott vízvezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezeték javítási munkákat végeznek Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A korlátozás várhatóan a hét közepéig tart, addig útszűkület, félpályás útzár van érvényben a helyszínen. A meteorológusok előrejelzései szerint a friss reggel után napközben sokat fog sütni a nap. Fátyol és gomoly felhők ismét megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható térségünkben. Többfelé élénk lesz napközben a déli szél, a csúcshőmérséklet 31 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként egy napsütéses Funky Deep House a napfényes kaliforniai Los Angelesből, Eric Wickmantől és James Donaldsontól, azaz a Deep Swing Duo-tól. 2001-es In the Music című dalukat indítom. 4 perc elmúlt 10. Hello, jó munkát, jó utat! Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Így van, mert hogy ma is van nap. Best FM a legjobb zenék, a tegnap után ma kedd van, ami azt jelenti, hogy a tegnapi Classic House szettet, amit Lauer Krisztiántól hallottunk ma, a Night Shift-ben, a Best FM esti mix műsorában egy jó kis funky összeállítás követi. Hattól a házigazda White Boy elemezjátszóknál, 7 és 8 között DJ Hangya hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky trackjeit, most pedig Sophie B. Hawkins jön.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék dolgoznak az M0-áson, az M3-as és az M2-es között a Megyeri híd felé vezető oldalon. 1-2 kilométeren torlódik a pálya, és több helyen is torlódást okoz az 52-es főúton zajló munkálat. Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra, hosszabb menetidőre kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: A Rumbisztró Pécset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, dédnagymamám a paradicsom levesen petűtésztával, az A-menü pirított sertéstarja, gyönyhagymás pecsenyeszafttal és krokettel, a B-menü vega csimicsanga joghurtos salátával, a C-menü csirkemell fűszeres sörtésztában a fokhagymásos seblivel. A Paleo menü 3290 forintért, kapros pulykaragú leves, sertéshússal töltött gombafejek sült zöldségekkel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat kolbászos burgonyaleves friss zellerrel. Az A-menü töltött paprika paradicsom szószban petezselymes füld burgonyával. A B-menü ázsiai pirított tészta vok zöldségekkel. És végül a vegán menü 3290 forintért petezselymes karfiolleves zöldséges rakott burgonya. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Egy kis burkolatjelfestés, egy kis növényzetgondozás, de semmi komoly dugó vagy baleset szerencsére. Ha van közlekedési info, a hírek alatt is várom 06 20 55 55 155. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd a Savage Garden-t. És jön az Embertelen dal is. Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, is esztelen jó. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: A Rumbisztró Pécset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, dédnagymamám a paradicsom levesen petűtésztával, az álmenő pirított sertéstarja, gyönyhagymás pecsenyeszavtal és krokettel, a B-menü evega csimicsanga joghurtos salátával, a C-menü csirkemell fűszeres sörtésztában a fokhagymásos seblivel. A Paleo menü 3290 forintért, kapros pulykoragú leves, sertéshússal töltött gombafejek sült zöldségekkel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat kolbászos burgonyaleves friss zellerrel. Az álmenü töltött paprika paradicsom szószban petezselymes füld burgonyával. A B-menü ázsiai pirított tészta vokzöldségekkel. És végül a vegán menü 3290 forintért petezselymes karfiolleves zöldséges rakott burgonya. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Barbra Streisand.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket a székesfehérvári szemlére. Délutára már elég meleget ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. A Szent István vidékfejlesztési program keretének felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a program először 10 térségben indul meg, országosan a kezdeti szakasz értékelése után vezetik be. Ettől függetlenül megtartják a Magyar Falu programot és a versenyképes járások programját is, közölte a kormányfő az országgyűlésben. A parlament egyébként ma több határozatot is hoz, emellett megválaszthatja a független közmédia testület tagjait és elnökét. Elkezdődik a 2026-os központi költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája is. Súlyos repülőbaleset történt Miami-ban. Egy Puerto Rico felől érkező teherszállító gép tegnap túlfutott a leszálló pályán, több járműnek is nekiütközött, majd az orrára borult, kigyulladt és nagy lánggal égett. A szerencsétlenségben legalább 5 meghaltak, 3 ember válságos, 2 súlyos állapotban van. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét órákra lezárták. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Úgy tűnik, a vénasszonyok nyara egyelőre folytatódik, de már közel a lehűlés. Jönnek is a részletek a várható időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sokfelé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az Ausztrál duótól, a Madison Avenue-től, és rögtön egy szakítás és egy számunkérés kellős közepébe csöppenünk. Ki a fene vagy te? Kéri számon hűtlen pasiát a Choicy. Who the hell are you? Ezzel indul az óra, jön nem sokára a Seal és a Kiss from a Rose, a No Doubt az It's My Life-val és Rihanna is az SOS-szel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 11. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, ahogyan az akciófilmekben szokták mondani, amikor a történet helyszínt vált, Sydney, Ausztrália. A dátum pedig 1996. május 27, akkor jelent meg a Savage Garden Duo, azaz Darren Hayes és Daniel Jones, I Want You című slágere, mely hazájában és az amerikai Billboard 100-as listáján is a negyedik helyig jutott.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM a legjobb zenék. Közlekedési infók az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. Félpályás lezárásokra, napközben torlódásokra kell készülni. Ugyanaz a helyzet most per pillanat az M0-áson, az M3-as és az M2-es csomópont között, ahol burkolatjeleket festenek. A Megyeri híd felé tartó oldalon csak egy sáv járható, a torlódás 2-3 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A divákkal, Jennifer Lopezzel és Majoros Ritával indul a délután. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Lánycsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
5: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
6: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Kezdetnek 10 térségben indul majd a Szent István vidék fejlesztési program. Papírsárkány fesztiválra készülnek Zamárdiban, nyáriasan meleg idő várható.
8: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidék fejlesztési program, 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést körülbelül 1.850.000 embert segíthet közvetlenül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
9: éppen tavaly évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utas, növekedett a kompók forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Honyód és Badacsony, illetve Siopok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompók, Szántódrév és Tihanydrév, itt kelnek át legtöbben. A kompók mellett a személyhajózásban a Dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
7: Lakóházakat, raktárakat és egy iskolát is találat ért hajnalban Kijevben és környékén. Az orosz légi csapásoknak több halottjuk és sebesültjük is van. A rakétákból, drónokból 175-öt fogott el, illetve semmisített meg az ukrán légvédelem. Papírsárkányok lepik majd el az eget Zamárdi felett. A háromnapos égenjáró nemzetközi papírsárkány fesztiválon szeptember 18-ától égi parádékat, reptetéseket, sárkánykészítő workshopokat tartanak. A közönség ritkán látható repülőszerkezeteket, lebegő szobrokat is megcsodálhat. A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sok felé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Szép délutánt, mert ugye elmúlt dél most már pár perccel, úgyhogy jöttem beköszönni, meg jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, meg hát kellemes napot, kellemes együtt töltött délutánt. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában a legjobb zenék társaságában töltetik a napot. Itt lesz például a Six Winston, The Reacher és a Dashy Goes, most pedig J-Lo Indy.
0: Best FM.

0: sötét és szoptad ott. Szeress sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt agyott.
1: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek ezen a keddi napon is. Reggel az első pillanatban azt gondoltam, hogy ma már szerda van, valahogy mostanában annyira gyorsan telnek a hetek, bár így, hogy most beléptünk a szeptemberbe talán, és persze a suli kezdés miatt is egy kicsit lelassú sokaknak, de azért megnyugtat, hogy már kedd van, és ezen a délutánon is együtt tölthetünk jó pár órát. Remélem, hogy akár munka közben, utazás közben, vagy csak kikapcsolódás közben is a Best FM-et választják. És hogy jól telt a kedd délelőtt, én most próbálom kihasználni így ezeket az utolsó forró napokat, és ilyen nagy mosásokat csinálok, amikor reggel kimosok, és mire hazaérek a munkából, már kb. Minden megszárad, mert hogy annyira meleg van. Úgyhogy gyorsan most ilyen ágyneműs, törölközős, nagy mosás volt délelőtt. Úgyhogy nagy lendülettel érkeztem, mert higgyék el, egyébként a nagy mosás is zenékkel a legjobb. Úgyhogy ehhez is hozom például George Michael Freedom-ját, de itt lesz majd a Yolanda Be Cool féle We No Speak Americano. Most pedig a Nightcrawlers folytatja a délutánt, én pedig hamarosan közlekedési infokkal jelentkezem. Addig is, push the feeling on, itt a Best FM-en!

0: Best FM a legjobb zenék, George Michael Freedom-ját hallgattuk meg. Az utakon is lehetünk szabadok, de azért csak óvatosan és minden szabályt betartva. Ma is sokan dolgoznak az utakon, úgyhogy vigyázzunk rájuk is, például az M0-áson, mert az északi szektorban az M3-as és az M2-es csomópontja között burkolati jeleket festenek. A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás közel egy kilométeres. 0620-55-55-155, ide pedig megköszönöm, hogyha megírják, ha önök is látnak valamit az utakon, vagy éppen tapasztalnak valamit, de nyugodtan hívjanak fel, ha úgy érzik, hogy úgy könnyebb. Én pedig ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok a Best FM legjobb dalaival.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Olá Ibolya és az Édes Méreg, de jó hír, hogy elröppent egy óra a délutánból, úgyhogy ebéd után vissza kell térni a munkához. Ez lehet, hogy egy kicsit kevésbé jó hír, de ehhez is jönnek a legjobb zenék, úgyhogy senki nem marad egyedül. Jön majd a Faith No More és az Easy.

0: Szépen nyugiban induljunk neki, de itt lesz majd Mohamed Fatima is, és a Ragyog a szívem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
1: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Átlag alatt teljesítettek szövegértésből diákjaink a PISA felmérésen. Orosz diplomatákat utasítottak ki hazánkból. Egyelőre kitart a szeptemberi nyár. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai Lannert Judit szerint. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés terén viszont kicsit az alatt teljesítettek. A nemzetközi felmérés egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. Magyarországon 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány. Ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték. A szerb hatóságok bukkantak rá, Novi Sadban rejtőzködött, éppen a születésnapján fogták el. A kiadatási eljárás megkezdődött. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sokfelé valószínű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Bizony egy óra után is csupa-csupa felejthetetlen sláger itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Érkezik mindjárt Melanie C és a Never Be The Same Again. Itt lesz a Faith No More és az Easy No, meg Oroszlán Szonya és a Tape Szét. Imádom ezt a zuhany alatt énekelni, tényleg ordítva. Lili Ellen indítja az órát, jön a Smile, én pedig hamarosan felteszem a napkérdését is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Megjöttem a napkérdésével. Azt hiszem, kimondhatom, hogy a kolléganőim is nagyon jó alapul szolgálnak a különböző napi témákhoz, úgyhogy most megint az együtt ebédelés után jöttem egy témával. Mi a legabszurdabb dolog, ami miatt valaha megsértődött ránk valaki? Gondoljuk ezt végig. Mi volt az a legabszurdabb dolog, ami miatt valaki egyszerűen csak megsértődött ránk? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ilyen. Nekem van egy-kettő olyan dolog, amit nem értek, sőt a mai napig nem tudok, hogy miért sértődött rám meg valaki, de biztos, hogy hát vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nem volt valami nagy ügy az egész. Lehet, hogy ennek utána kellene járni. Most emiatt egy kicsit ezen elgondolkodtam. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Szóval mi volt a legabszurdabb dolog, ami miatt valaki megsértődött rá? Egyébként a gyerekek is jó alapjául szolgálnak ezeknek a témáknak, mert ők aztán tényleg mindenen meg tudnak sértődni, úgyhogy természetesen ezeket az üzeneteket is várom. Mellé pedig a Faith No More dalát hozom. Jön egy kis Easy a Best FM-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Van egy fontos közlekedési információ, miszerint két autó ütközött az M7-esen Lettenye felé Kápolnásnyék előtt. Az érintett autók a 38-as kilométernél leállósávon állnak, úgyhogy csak kisebb lassulást tapasztalható, ezt írták a hallgatóink. Nagyon köszönöm, ha önök is látnak valamit a folytatásban, megköszönöm, ha jelentkeznek az infóval. 0620 55 55 155 a számunk. Mindjárt hallunk még több információt, hiszen jönnek a hírek, aztán időjárás előrejelzés, én pedig utána megyek tovább a legjobb zenékkel. Itt lesz Ricky Martin és a She Bangs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM.
2: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
6: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak.
2: Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Idén is megtartják a Teszed akciót. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket egy fehérvári szemlére. Nyáriasan meleg idő várható ma is, holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidék fejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer embert segíthet közvetlenül. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen és 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta el rádiónknak Sejben Csilla, a Szemle marketing vezetője.
9: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a bejelentkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
8: A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sok felé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Mi volt a legabszurdabb dolog, amiért valaki megsértődött ránk? Ma délután ez a kérdés, jöhetnek a válaszok a folytatásban is a 0620-55-55-155-re, mellé pedig ebben az órában is a legjobb zenék. Elmúlt 2 óra 5 perccel jön Ricky Martin és a She Banks, én Majoros Rita vagyok. Na meg persze csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek, töltsük együtt a napot.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Mi volt a legabszurdabb dolog, amiért valaki megsértődött ránk? Ma délután erre a kérdésre keresem a választ. Azt írja Peti. A kollégám azért haragudott meg rám, mert nem vettem észre, hogy új szemüvege van. Mondtam neki, hogy de hát ugyanaz a keret. És mondta, hogy igen, de akkor is új. Oké. Nincs több kérdésem. Azt írja Gyuri. A párom megsértődött, mert álmomban megcsaltam valakivel. Reggel én kértem bocsánatot. Én azt hittem, hogy ilyen csak a vicces TikTok videókban van. Hát ezek szerint nem. Gábor azt írja. A barátom megsértődött, mert a közös fotón nem őt tegeltem be elsőnek. Mondtam neki, hogy öten vagyunk rajta, azt mondta pont azért. Mi? 0-20, 55-55, 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát tényleg pont ilyen abszurd dolgokra voltam kíváncsiak. Na de önök jönnek, aki még nem írt, jelentkezzen. Én gyanítom, hogy mindenkivel történt már hasonló. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, itt pedig a legjobb zenék. Úgyhogy Only Murs, Dance With Me Tonight, ezzel folytatódik a délután. Előtte még itt a CNC Music Factory és a Gonna Make You Sweat, ami garantáltan igazán feltekeri a hangulatot. Itt a Best FM-en.

0: 95.5 Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy autó a közútkezelő járművébe hajtott. A 134-es kilométernél mindkét forgalmi sávot lezárták, úgyhogy a leálló sávon lépésben lehet csak haladni. A helyszínnel is mögött közel 3 kilométeres a kocsisor. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és ívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, vigyázzunk egymásra, és az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődött a Pécs Lit Irodalmi Fesztivál. Az alacsony vízállás miatt korlátozás lépett érvénybe a Mohácsi Kompon. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődött és 6 napon át tart az idei Pécs Lit Irodalmi Fesztivál. A szervező a Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat. Az idei programsorozatban is számos irodalmi érdekesség vár a pécsiekre. A Tudásközpontban és a város több pontján is könyvbemutatók, író-olvasó találkozók várják a látogatókat. A részletes programkínálat a fesztivál hivatalos oldalán érhető el. Ismét szünetel a 2,5 tonnánál nehezebb járművek szállítása a Mohácsi Kompon. A Mohácsi Városgazdálkodás tájékoztatása szerint a korlátozásra a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. A közlemény szerint az érintett járművek vezetőinek és tulajdonosainak más átkelési lehetőséget kell választaniuk, például a Bajai Dunahidat. A korlátozás visszavonásig marad érvényben. Ismét meghirdették a For Europe országos tanulmányi versenyt középiskolásoknak, ahol a fókuszban az Európai Unió áll. A versenyre Baranyából is várják 4 fős csapatok jelentkezését. A regisztrációra október 5-éig van lehetőség. Az első online fordulóban a csapatok október 12-éig küldhetik be a feladatok megoldásait. Ezt követően november 18-án a továbbjutók a regionális döntőkben csapnak össze, melyet 7 helyszínen, köztük Pécset rendeznek. A legjobbak decemberben Budapesten az országos döntőben találkoznak. A verseny első és második helyezettje Strasbourgba látogathat. A jelentkezés feltételeiről és a további részletekről a Europe Direct Baranya elérhetőségein lehet érdeklődni. A napokban átadták Pécsett a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának megújult sportpályáját, mely az elmúlt hónapokban rekordtámburkolatot kapott. Az iskola udvari pálya felújításának teljes összege közel 20 millió 700 ezer forint volt. Ennek felét az intézmény az Aktív Magyarország pályázaton nyerte el. A költségek másik felét az iskola fenntartója, illetve szülői támogatás biztosította. A héten folytatódik a férfi kézilabda NB1 B-s bajnokság. A Tomtrans Komló együttese az első fordulóban a Cegléd otthonában döntetlent játszott, ezzel pedig pontot szerzett a bajnok esélyes otthonában. A héten a csapat ismét idegenben játszik. A program szerint szeptember 12-én szombaton délután 6 órakor a Várpalota vendége lesz a Baranyai együttes.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Papnövelde utcában egy meghibásodott vízvezeték helyett újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Itt is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 6-os út pécsi szakaszán több helyszínen is burkolattisztítási munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás lassíthatja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és évszakváltó hideg front érkezik. Szórványosan ekkor már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet reggel 18, napközben 32 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 3 óra múlt pontosan 3 perccel. További kellemes délutánt és nagyon jó munkát kívánok a mikrofonnál este 6-ig. H. Horváth László. Jönnek a dalok megállás, megszakítás mentesen. Hamarosan hallható lesz Dr. Véres Király Viktorral, míg a sort most Tom Novi kezdé Unexpected.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Érdemes lesz kihasználni a holnapi napot, ugyanis még 32-33 fok lesz, aztán bizony megérkezik az ősziesebb idő. Hamarosan hozom a részleteket, addig viszont várom a közlekedési információkat, no meg adom is őket, mert ő Gábor írt nekem, hogy a Komlói úton cirkál egy fehér autó, véletlenül Trafipax. Köszönöm szépen és jó utat! Ami a dalokat illeti, hamarosan velünk lesz Sugar Betsy alias Beri és az Ébredj Velem, előtte szól a 90-es klasszikus Kim Mazeltől, Young Hearts Run Free a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM.
1: Szinte nyárias meleg van, Pécset 33, Komlón a 31 fokot méretünk, és még a holnap is meleg lesz 32-33-as csúcsokkal, viszont feltámad a szél, és főként a kora esti óráktól jöhet a vihar, zápor, zivatar, aztán csütörtök a reggel 14-16, napközben pedig maximum 20 fokra készülhetünk, oda egyébként 2-4 mm esőt mondanak, a péntek is zivataros lesz 20-21 fokkal, szombaton és vasárnap 21-22 fokra számíthatunk, szélre viszont kevesebb csapadékra, míg a következő hét majd 23 fokkal nyit, és igazából már nem térnek vissza a nyári melegek, maximum 25-26 fokra érdemes készülni. Az időjárás idei után hamarosan folytatódik a zenei maraton, velünk lesznek a legjobbak, mint például Pápai Jocé és az Ott vársz rám, hozom majd Nalas lágerét, Lonely, előtte énekel Vanessa Morózi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. A biciklisek rémálma az apró szög, az üvegcserép és nem utolsó sorban a király dinnye, amivel nagyobb mennyiségben az Alföldön lehet találkozni, no de hát felütötte a fejét már Pécsett is, hogy pontosan merre és hogy mit tesz ellen a biokom, erről bővebben a megújult Pécs Aktuál oldalon lehet olvasni. Ami a folytatást illeti, hamarosan jönnek a hírek délután 4 órakor, előtte zenél Akon, ez már a Lonely a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: I Know You Want Me, ez szól hamarosan, méghozzá Pitbulltól, előtte viszont meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Idén is meghirdették az őszilomtalanítást Komlón. Októberben újra lesz Teszed hulladékgyűjtő akció. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Délkom idén is megszervezi a lakossági lomtalanítást Komlón. Ezúttal is 3 körben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált kacatokat. A gyűjtőautók szeptemberben hétfői és keddi napokon járják a kijelölt városrészeket, és gyűjtik be a kihelyezett lomokat. Szeptember 14-én és 15-én Szilvás, Somág, Kenderföld, Mecsek Jánosi és Kisbattyán területén lesz lomtalanítás. A veszélyes és elektronikai hulladékot, bontási anyagokat, illetve gumiabroncsokat most is tilos kihelyezni. A részletekről a Délkom oldalán lehet tájékozódni. Fontos határidő közeleg. Szeptember 15-éig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. Erre hívta fel a lakosság figyelmét Mohács önkormányzata. Az adót az év elején készhez kapott csekkel lehet rendezni. Ha az elveszett vagy megsemmisült, akkor a polgármesteri hivatalban lehet újat kérni. A második félévi részletet bankkártyával is lehet rendezni, amennyiben az adózó rendelkezik Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással. Aki adóügyekben személyesen kíván egyeztetni a hivatallal, az telefonos időpont foglalás után teheti azt meg. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami hazánk legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja. Az eseményre már lehet jelentkezni a szelektálok.hu oldalon az eszközök kimerüléséig, vagy legkésőbb szeptember 22-éig. Várják koordinátorok és önkéntesek csatlakozását is, és oktatási intézmények jelentkezésére is van lehetőség. A Dunadráva Cement ismét meghirdette a zöld megoldás pályázatot, amellyel a Váci és a Beremendi cementgyár vonzás körzetében élő közösségek zöld kezdeményezéseit támogatják, területenként 3-3 millió forint értékben. Várják a pályázatokat a Pécs és környéki kisrégióból is, itt 1,5 millió forinttal járulnak hozzá a kiválasztott kezdeményezéshez. A jelentkezéseket november 16-áig várják. A kiírás részletesen a DDC hivatalos oldalán érhető el. Ismét szünetel a 2,5 tonnánál nehezebb járművek szállítása a Mohácsi Kompon. A Mohácsi Városgazdálkodás tájékoztatása szerint a korlátozásra a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. A közlemény szerint az érintett járművek vezetőinek és tulajdonosainak más átkelési lehetőséget kell választaniuk, például a Bajai Dunahidat. A korlátozás visszavonásig marad érvényben. Pécset a Papnövelde utcában egy meghibásodott vízvezeték helyett újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Itt is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 6-os út pécsi szakaszán több helyszínen is burkolattisztítási munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás lassíthatja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és évszakváltó hideg front érkezik. Szórványosan ekkor már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet reggel 18, napközben 32 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5-kor a Besten, ahol hamarosan jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. No, de addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Jön majd például 1995-ből Wakefield, előtte itt van Pitbull, I Know You Want Me.
0: 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A következő percekben az elnyugtáról lesz szó. Beszélgető partnerem a Barlai Krisztina, a NAV-a baranyai sajtóreferense. Hogyan segíti a hivatal az átállást az elnyugtára?
1: A NAV baranyai munkatársai szeptembertől figyelemmel kísérik azokat a vállalkozásokat, amelyek kézi vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak. Így a hivatal munkatársai elsősorban a piacokra, vásárokra és alkalmi árusító helyekre koncentrálnak, de számos egyéb szolgáltatót is felkeresnek. Az adóhivatal célja az átállás támogatása, a tapasztalatok összegyűjtése, a gyakorlatban felmerülő problémák megismerése. A revizorok elsősorban azt szeretnék megtudni, hogy a vállalkozások megismerték-e az új előírásokat, rendelkeznek-e a szükséges technikai feltételekkel, és megkezdték-e az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
0: Kiket érint elsősorban a változás?
1: Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugták adatairól is kötelező adatot szolgáltatni a hivatal részére. A változás minden olyan vállalkozót érint, aki nem online pénztárgéppel vagy e-pénztárgéppel állít ki nyugtát. Ide tartoznak többek között a piaci árusok, őstermelők, kézművesek, javítószolgáltatók, szépségipari vállalkozók és más korábban pénztárgép használatára nem kötelezett szereplők is.
0: Mit jelent a türelmi idő?
1: 2026. december 31-ig a mulasztásokat nem bírságolja a hivatal. Ugyanakkor a szeptember 1 és december 31 közötti időszakra vonatkozó adatszolgáltatás elmulasztása később szankciókat vonhat maga után. Tehát a türelmi idő nem azt jelenti, hogy szeptembertől az év végéig nem kötelező adatot szolgáltatni.
0: Hogyan kell adatot szolgáltatniuk azoknak, akik kézi nyugtát adnak?
1: A kézi nyugtát használó vállalkozásoknak a kiállított nyugták adatait elektronikus úton kell továbbítaniuk a NAV részére. Az adatokat a nyugta kiállítását követő 3 naptári napon belül kell beküldeni, napi összesítésben és adómértékenkénti bontásban. Az adatszolgáltatás a NAV erre kialakított online felületén vagy gépi kapcsolaton keresztül teljesíthető.
0: Egyszerűbb lehet az e-pénztárgép?
1: Az adminisztráció csökkentésének egyik lehetősége az e-pénztárgép használata. A hardware alapú vagy az új generációs felhő alapú rendszer automatikusan továbbítja a szükséges adatokat a NAV-hoz, így nincs szükség külön nyugta adat jelentésre. Az e-pénztárgép akár mobileszközön is működhet, ezért a mozgóárusok és a piaci kereskedők számára is praktikus megoldást jelenthet. Jelenleg használata választható lehetőség, nem kötelezettség.
0: És végül hol kérhetnek segítséget az adózók?
1: Fontos, hogy az adózók tájékozódjanak az új szabályokról, és szükség esetén kérjék akár a könyvelőjük segítségét. Az időben elvégzett felkészülés jelentősen megkönnyítheti az átállást. A NAV honlapján a www.nav.gov.hu oldalon minden szükséges információ elérhető, valamint tájékoztatás kérhető a témában a 1819-es infóvonalon, vagy bármelyik NAV ügyfelszolgálaton.
0: Krisztina, köszönöm szépen! Már is folytatódik a zenei maraton irány a 90-es évek. Itt van 93-ból Csász és Eddie.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Holnap is folytatódnak a véradások. Baranyában, a Mohácson, a transzfúziós osztályos intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt. Reggel 8 és délután 1 óra között várják a véradókat. Pécs a regionális vérellátó

0: Központi Intézetben a Pacséta utca 3-as szám alatt reggel 8-tól délután 3-ig lesz majd véradás. És talán már mondanom sem kell, hogy a véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. 30-as, 889, 117-es, folyamatosan várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül este 6-ig. Rövidesen tovább szólnak a dalok, velünk lesz majd Ed Sheeran, csak úgy, mint Deniz és Orsovai Reni, másként látom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

Csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Isten éltesse az Adrienneket és a Máriákat, ugyanis ma ők a névnaposok, jönnek a születésnaposok. 77 éves Kincses Veronika, Kossuth díjas operaénekes, érdemes művész. 64 éves Berkes Gabriella, színésznő, énekesnő, a 90-es években ő volt Lulu. 47 éves Pink, amerikai énekesnő, a legnagyobb slágerei a Sober vagy éppen a Get This Party Started. És végül 44 éves Ördög Nóra, műsorvezető és szerkesztő. Folytatásban hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor, addig is érkezik Pálya Alex, valamint a Slep, itt a Bababó, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Zúzunk majd a folytatásban. Robbie Williams-el és Kylie Minogue-gal, tőlük szól a Kit. Előtte érkeznek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a felelős szerkesztőtől, Incanitól a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, mikor indulunk már?
3: Anya, mikor indulunk már?
4: Gyerekek, amint beindul az autónk.
5: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon, igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta akkumulátor tesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Nyírfa utca 26.
6: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
7: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
8: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs. Árnyas út.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
9: Elkezdődött a Pécs Lit Irodalmi Fesztivál. Az alacsony vízállás miatt korlátozás lépett érvénybe a Mohácsi Kompon. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődött és 6 napon át tart az idei Pécs Lit Irodalmi Fesztivál. A szervező a Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat. Az idei programsorozatban is számos irodalmi érdekesség vár a pécsiekre. A Tudásközpontban és a város több pontján is könyvbemutatók, író-olvasó találkozók várják a látogatókat. A részletes programkínálat a fesztivál hivatalos oldalán érhető el. Ismét szünetel a 2,5 tonnánál nehezebb járművek szállítása a Mohácsi Kompon. A Mohácsi Városgazdálkodás tájékoztatása szerint a korlátozásra a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. A közlemény szerint az érintett járművek vezetőinek és tulajdonosainak más átkelési lehetőséget kell választaniuk, például a Bajai Dunahidat. A korlátozás visszavonásig marad érvényben. Ismét meghirdették a For For Europe országos tanulmányi versenyt középiskolásoknak, ahol a fókuszban az Európai Unió áll. A versenyre Baranyából is várják 4 fős csapatok jelentkezését. A regisztrációra október 5-éig van lehetőség. Az első online fordulóban a csapatok október 12-éig küldhetik be a feladatok megoldásait. Ezt követően november 18-án a továbbjutók a regionális döntőkben csapnak össze, melyet 7 helyszínen, köztük Pécset rendeznek. A legjobbak decemberben Budapesten az országos döntőben találkoznak. A verseny első és második helyezettje Strasbourgba látogathat. A jelentkezés feltételeiről és a további részletekről a Europe Direct Baranya elérhetőségei lehet érdeklődni. A napokban átadták Pécsett a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának megújult sportpályáját, mely az elmúlt hónapokban rekordtám burkolatot kapott. Az iskola udvari pálya felújításának teljes összege közel 20 millió 700 ezer forint volt. Ennek felét az intézmény az Aktív Magyarország pályázaton nyerte el. A költségek másik felét az iskola fenntartója, illetve szülői támogatás biztosította. A héten folytatódik a férfi kézilabda NB1 B-s bajnokság. A Tom Trans Komló együttese az első fordulóban a Cegléd otthonában döntetlent játszott, ezzel pedig pontot szerzett a bajnok esélyes otthonában. A héten a csapat ismét idegenben játszik. A program szerint szeptember 12-én szombaton délután 6 órakor a Várpalota vendége lesz a Baranyai együttes.
10: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
9: Pécsett a Papnövelde utcában egy meghibásodott vízvezeték helyett újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Itt is forgalomkorlátozásra kell számítani. A hatos út pécsi szakaszán több helyszínen is burkolattisztítási munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás lassíthatja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és évszakváltó hideg front érkezik. Szórványosan ekkor már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet reggel 18, napközben 32 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál H. Horváth László. Jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, többek között Szillel és az Amazing-el, míg a Short, Robbie Williams és Kylie Minogue kezdi ez a Kids.
0: 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: hallanám.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Holnap, vagyis szeptember 9-én úgy tűnik, hogy búcsúzunk a nyári időjárástól, oda még 32-33 fokot írnak, csütörtökön viszont jön egy markáns hidegfront, éjszaka 14, napközben 19-20 fokkal és 2 mm esővel. A péntek is csapadékos lesz, 8-10 mm esőt mondanak a 20 fok mellé, szombaton 21, vasárnap 22, jövő héten hétfőn 23 fok várató. Az időjárási idej után hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is velünk lesz a francia Pop Sinclair és a Love Generation, előtte irány a 90-es évek, itt van Solama.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a 101 hét Best FM. Folytatódnak a templom felújítások Komlón, erről beszélgetek Polics József polgármesterrel.
1: Már korábbi megállapodásaink is voltak, de más-más okok miatt álltak az építkezések. A két templomról van szó, az egyik a mecsekfalui templom, a másik a Mecsek Jánosi templom. Az egyszerűbb a mecsekfalu esete, ahol ugyanúgy mindkét templom esetében a Komlóra jellemző összefogással valósulnak meg ezek a beruházások. Hisz mindkét templom esetében három szereplős a finanszírozás. Mindkét eset konstans szereplő a Pécsi Egyházmegye, másik konstans szereplő Komlóváros önkormányzata, a harmadik szereplő mecsekfalui templom esetében a komlói horvát nemzetiségi önkormányzat, a Mecsek Jánosi templom esetében pedig a komlói német nemzetiségi önkormányzat. Mecsekfalu annyiban áll erőrébb, hogy ott a Pécsi Egyházmegye által végzett munkálatok, amelyek mindkét esetben az épület megerősítésére korlátozódnak, megvalósultak. És valójában az önkormányzati finanszírozásból megvalósult az utcafronti templomtorony és homlokzatnak a felújítása, és jelenleg már végzik a többi homlokzatnak a felújítását, ami jelen esetben a rendelkezésre álló összeget figyelembe véve a két hosszanti homlokzatot fogadja, foglalja magába. Itt, aki arra jár, az azt láthatja, hogy a több mint 150 éve ezelőtt épült falakat látja letisztítva, lepucolva, és előkészítve az új vakolatnak a fogadására, hisz a jelenlegi vakolat olyan állapotban volt, annyira mállott, hogy kénytelenek voltunk a teljes homlokzatot leverni. És ezt követően jelenleg még pályázati kiírás fázisában van a belső teljes térnek a szakipari megújítása a freskókkal, a falfelületekkel együtt, és ez viszont a belső rész már a horvát nemzetiségi önkormányzat finanszírozásában fog tudni megvalósulni.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Rövidesen folytatódik a Zenei Maraton a Superhíló dalával, Utolsó boldog nyár.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez

0: klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
1: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 West FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 West FM. 101.7 West FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 West FM. A legjobb zenék. Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Matekból átlagosan, szövegértésből az alatt teljesítettek a magyar diákok. Több mint 1000 hektárnyi új erdő jöhet létre. Jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. A tárcavezető pozitívumként említette, hogy diákjaink kiemelten környezettudatosak. Itthon egyébként 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program az évtized végén. Az élő környezetért felelős minisztérium közlése szerint ezen kívül a településfásítási program keretében további 317 ezer fát ültetnek el. Az a terv, hogy 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöjjön létre. A tárca hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akcióról van szó, hanem összehangolt programról, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. az ültetendő fajokat termőhely, vízenlátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az őshonos fákat. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Ősi állat, feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt, a szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Minden este más-más a stílus, de mindig 120 percnyi mix. A leges legelején 6 és 8 óra között, és ha már connected, hát akkor a funky szerelmesei nagyon jól tudják, hogy nekik bizony kedden kell nagyon ránk csatlakozni. Ami ma van, úgyhogy mostantól funky, mixben 120 percen keresztül 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től 2-i rezidensünk DJ Hangyával a lemezjátszók mögött. Indul a Night

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál.
1: Best FM Night Shift, itt találtok meg minket Facebookon és Instagramon, de lehet a jó öreg Viber számunkat is használni 0620 55

0: A legjobb zenék Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ha valaki ismételni szeretne, vagy pótolni, mert lemaradt rólunk bármely napról 6 és 8 óra között, a Mixcloud a megfejtés, a Nightshift lemezlovasok ide töltik fel korábbi mixeiket. Mixcloud.com/DJ White Boy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ott megteheti. Vegyesen van minden, pont úgy, mint ahogy itt is szoktunk játszani. Hétfőtől vasárnapig mindent. Funkit, hiphopot, R&B-t, Classic House-t, Chill Lounge és Deep House mixeket. Mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Amilyen gyorsan pörgött Bobby Brown nyelve az előző percekben, pont olyan villámsebességgel fogja majd pakolni a funkit a következő órában is. DJ Hangya, keddi rezidensünk, gyors helycsere, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és még egy órán keresztül funkit mixel itt a Best FM a Night Shift második órájában. Szóval pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a Solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a Solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
5: Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél. Kevesebben hajóztak, de többen komposztak a Balatonon. Műkincs tolvajok csaptak le Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Vegl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
6: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Bonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanydrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
5: Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Ellopták Renoir három festményét egy múzeumból Dél-Franciaországban. A riasztó reggel 6 körül szólalt meg. A rendőrök 5 perc múlva már a helyszínen voltak, de a képek addigra eltűntek. A két tolvaj eredetileg 4 műalkotást vitt magával, menekülés közben azonban elejtettek egyet. Nagy erőkkel keresik őket, a festmények mintegy 9 millió eurót érhetnek. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Na,
8: jó esélyt a kedves hallgatóknak.
7: A funk Wikipedia, ez a felvezető, ez a tiririririri, ez valahol a nyúlás, nem? Vagy csak marhára emlékeztet valamire?
8: Nem tudom, de hát biztos valaki...
7: De nem tudod, hát akkor ki tudja, én? Hangja, ne szórakozzál már.
8: De várja már, én nem zene elméleti enciklopédia vagyok.
7: Jó, nem, de hogy maga ez a felvezetés.
8: Ja, hogy ez a motívum. Nem tudom, majd mindjárt megvakarom a fejem, és akkor előjön.
7: Jó van, akkor egyikkel vakart, a másikkal mixelj, funky még egy órán keresztül most a Tudi Dzsé anyával a lemez játszok mögött. A legjobb zené.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Mi volt a kifogás ezzel a dallal kapcsolatban a buliban?
2: Igen, ami most szól alattunk.
1: Hát,
2: hogy oda jött hozzám egy hölgy, és a buli közepén mondta, hogy jó a zene, csak ne játszok már ilyen férfias zenéket.
1: Az mi, hogy férfiak, ahhoz már férfi a zene, a férfiak énekelnek
2: benne? Nem tudom, lehet, hogy egy kicsit keményebb hangzású, vagy a, nem tudom, a ritmikája, vagy nem tudom, tehát nyilván a jó oldaláról próbáltam megközelíteni a dolgokat. Mondtam, hogy jó, hogy persze lesznek csajos zenék, hát hogy ne? Hát mindig vannak.
1: Ennyi. Itt is lesznek még, van még rá bőven idő, hiszen egészen 8-ig hangyál a lemezjátszók mögött.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül.
2: Ez

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.

0: közjátszóknál. DJ Hangya.
1: A Justin Timberlake a Trolls filmeknek az olyan...
2: Na, de ez már kellően csajos, nem? Mert ugye az előzőekben ugye
1: ja, igen,
2: a történet
1: igen,
2: a férfi a zenékkel kapcsolatban.
1: Igen. Bár most már nem arra gondoltál, hogy a Justin Timberlake-nek nőies hangja van.
2: Nem.
1: A hörcsök hangú Justin ne, ugye már szoktak
2: így emlékezni. Érte a női társadalom nagyszámú tagjai.
1: Így. Na, szóval, hogy ami Justin Timberlake a Trollsnak, vagy nem is, azt akartam mondani, hogy ami Shakira a foci világbajnokságoknak, az Justin Timberlake a Trolls filmeknek, nem? Tehát, hogy megcsinálta az elsőnek a betétdalát, megcsinálta a harmadiknak a betétdalát. Egyébként soha nagyobb baj a filmstúdióknak ne legyen. Ugye megy mindig a találgatás, hogy Trolls negyedik rész mikor lesz, stb. Hát odáig már elsőjtöttünk, hogy vagy ahhoz, annak is majd a Justin Timberlake fogja csinálni a zenét. Szóval képzeld el, a Trolls negyedik része az azért nem lesz, mert hát kénytelenek a Shrek ötödik részét csinálni.
2: Ó, Istenem!
1: Jó, hát akkor majd utána lesz.
2: Igen,
1: úgyhogy így. Egyébként...
2: De én megvárom az énekei harmadik részét.
1: Az nekünk kimaradt még a második is, pedig az
2: igen,
1: nagyon jó.
2: Igen, nézzétek meg, nagyon jó.
1: Jó, ma figyelj, mi most kezdtünk el, hogy most már látjuk, hogy jönnek így azért az ilyen bekuckózósabb hétvégék, hogy most találtuk azt ki, hogy vagy szombat este, vagy vasárnap este lesz ilyen családi mozinézés.
2: Na de te DJ-ként hogy tudsz bekuckózni?
1: Hát vasárnap este.
2: Jó, vasárnap.
1: Ezt csak ilyen opciónak meghagytuk a gyerekeknek, hadd higgyék, hogy ők döntenek, nem? Vasárnap esténként. Úgyhogy most kezdtük a Zootropolisszal.
2: Annak kijött a második, ugye?
1: Igen, úgyhogy, és akkor igen, és akkor felvetült ez, vagy feljött az ötletnek is, hogy a szinget el kéne kezdeni előről a táncoló és éneklő malacokkal, akik ugye nyomják, hogy Shake It Off az nagyon-nagyon tetszik. Na, Hangya viszont nem a Shake It Off-ot nyomja, hanem a Funkit. Egészen nyolcig itt a Bestem.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: És akkor a lurkokat, meg akkor múlt héten akkor elindított a teljes intézménybe, hogy kell.
2: Hogyne.
1: Hogy van most 3-2? Egy még otthon?
2: Egy még otthon, de jövőre a harmadik is, és akkor mind a hárman még óvisok lesznek.
1: És akkor egy picikét fel tudtok lélegezni majd ti is szeptembertől.
2: Igen, valószínűleg.
1: Jó van. Hát akkor mi megköszönjük szépen ezt az órát. Véget ért.
2: Szívesen máskor is jövő héten.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy akkor ez legyen annyira, hogy figyelj, ne várjunk már keddig. Gyere már vissza pénteken, léci.
2: Extra péntek?
1: Jó. Ha belefér.
2: Bele.
1: Gyere. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Több száz dinnyárust ellenőriztek, holnap még nyárias idő lesz, de jön a változás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A tervek szerint országosan jövő év augusztus 20-ától vezetik majd be a programot. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen, 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A rendelkezés októbertől lesz érvényben. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Ismét drágult a benzin. A tegnapi emelkedés után ma újabb átlagosan 5 forintos növekedést tapasztalhatnak a vásárlók. A gázolajnál nem történt változás. Egy liter 95-ös átlagára így 622, a dízelé pedig 697 forint most, írta a holtankoljak.hu. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. A részleteket Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől hallják.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Az érintettek tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel pályázhatnak október végéig elektronikus úton. Az eredményeket majd novemberben hirdetik ki. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Azt hiszem, a Nők lapja elődje volt a Lányok Asszonyok nevű magazin, ami egészen 1990-ig jelent meg. Hát nálunk is lesznek lányok is, meg asszonyok is a következő órában. Just a Girl a No Doubt-tól, I'm Every Woman Whitney Houston-tól, és a sor legelején egy Uptown Girl a Westlife-tól itt a Westen.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

szét, mert jó. Best FM a legjobb zenék, még nincs hivatalos végeredmény azzal kapcsolatban, hogy a 2027-es Super Bowl félidei showt ki fogja csinálni. Hallottunk itt már Miley Cyrusról, Petykákat, a Backstreet Boysról, és a most érkező Christina Aguilera.

hétben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe,

Best FM, a legjobb zenék ma lenne. 37 éves Tim Bergling, vagyis Avicii. Az az Avicii, aki legeslegnagyobb sikerét ugyanannak az Etta James Simple-nak, a Something Gotta Hold On Me egy kis kivágott részének köszönheti, amelyet Flo Rida is felhasznált a most érkező dalában. Érkezik a Good Feeling itt a Best FM.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Holnap még egyszer utoljára nyár, és aztán kész, vége, ennyi volt. Nagyon úgy néz ki, hogy idén már nem fogunk 30 fok fölé menni nappali maximumban. Szóval tessék még kiévezni ezt a holnapi szerdát. Aki még tud, vegyen ki holnapra szabadságot. 13

Best FM a legjobb zenék, az Outkast 5. albuma, a dupla album, gyakorlatilag a két énekes egy-egy szóló albuma együtt. André 3000 csinálta a Love Below-t, a Big Boy pedig a Speakerboxot. Erről a dupláról jön most a Hey Ya, itt a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rekordalacsony a Duna vízállás a Budapestnél, több megyében pusztítottak tarló és bozót tüzek, rendszerhiba okozott fennakadást brit reptereken. Villányi Eszter vagyok. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Tarló és bozót tüzek pusztítottak több megyében is a szárazság miatt. A katasztrófa védelem közlése szerint Bács-Kiskunban, Kundacs közelében az aljnövényzet kapott lángra egy nagy erdős bokros területen. Csongrád csanádban Röszkénél gyulladt ki egy bozótos, mint egy másfél hektáron. Tolnában Szálkán 4 hektáron égett a tűz, és 30 méter hosszan az erdő alja is meggyulladt. A Veszprém megyei Homokbödögén egy erdősáv égett. Kisiklott egy vonat Baranyában, miután a vasúti pályára dőlt fának ütközött. A Mávinform közlése szerint a Bajáról Dombóvárra tartó vonaton senki sem sérült meg. Várhatóan több napig pótlóbusz közlekedik majd az érintett szakaszon. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Járatok százait kellett törölni brit reptereken a légirányítási rendszer meghibásodása miatt. Mostanra sikerült kijavítani a hibát, így fokozatosan helyreáll a rend. A fennakadás főképp az induló járatokat érinti. Nagy-Britanniában legalább 200 járatot kellett törölni, a hiba elhárítása után pedig várhatóan több órás késéssel tudnak csak felszállni a gépek. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szeptember 8, vagyis a mai nap az írás tudatlanság elleni küzdelem világnapja. Úgyhogy ennek köszönhetően a Love Message-től majd mi is kapunk egy üzenetet, nem írásban, hanem dalban. Ez lesz majd a Love Message, ami pedig az órát indítja, nem más, mint a Pump It. A Black Eyed Peas érkezik már is itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Ennél nagyobb baja egy filmstúdiónak sose legyen, hogy annyi sikeres projektet futott egyszerre, hogy néha az egyiket hanyagolni kell a másik miatt. Itt is ez a helyzet a DreamWorksnél. Azért nem készül el a Trollok negyedik része, mert a Shrek ötödik részével vannak elfoglalva. A Trolls első részének betét dalajon Justin Timberlake-től Can't Stop the Feeling itt a Best FM. I got this

Best FM, a legjobb zenék, atlétikai világdöntő lesz a hétvégén Budapesten, ezt gondolom mindenki tudja, és hát ebből ugye ki lehet következtetni azt is, hogy emiatt rengeteg elterelés, korlátozás, szakaszos és időszakos lezárás lesz, leginkább az atlétikai stadion környékén, sőt már van is, mert igazából ma éjféltől lépett életbe a legtöbb korlátozás. Ezek nagy része egyébként egészen szeptember 14-én, hétfő 24 óráig tart.

Best FM a legjobb zenék. Petra Marklund nem gondolkodott sokat, hogy milyen művésznevet használjon. Felnyitotta a születési anyakönyvi kivonatát. Mikor is születtem? Szeptemberben? Akkor legyen a nevem szeptember. Egyébként szombaton ünnepi majd a születésnapján. Szeptember 12-én. Isten éltesse. Jön a Cry For You itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Volt olyan ország, ahol sátánizmus címszóval betiltották ezt a videoklipet, úgyhogy az ő kedvükért csináltak egy szoftosabbat, ahol Robbie Williams nem nyúzza meg saját magát. Jön a Roy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Globális oktatási válságot mutatnak a PISA eredmények. Orosz diplomatákat utasított ki a kormány, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. Itthon egyébként mintegy 6400 diák töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Lódarazsak támadta kirándulókra a napokban többször is a Kék Túra egyik útvonalán a Prónai kilátónál, jelezték közösségi oldalukon az Ipoly-völgyi különleges mentők. A rovarok a második szinten található padba fészkelték be magukat. Nem egyszer a mentők segítségére is szükség volt, a csípések ugyanis percek alatt kialakuló életveszélyes állapotot, anafilaxiás sokkot is okozhatnak. A természetjárókat óvatosságra intik, mert a lódarazsak nyár végén, ősz elején a legaktívabbak, és védik a fészküket. Sok magyar turista választotta Horvátországot, a magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 ezer magyar döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. A legdinamikusabb 8%-os növekedés júliusban volt. Idén is a Kvarneröblöt, az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Ősi állat feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Szörnyű ezt kimondani, hogy ha élne, akkor még csak 37 éves lenne, de hát tudjuk előtt sajnos ez az igazság, szóval ma lenne 37 éves Avicii. És pont egy tízessel több Pink, mert hogy ő is ma, szeptember 8-án ünnepli a születésnapját, a Family Portré érkezik hamarosan. Itt a Besten, a Maroon 5 után.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék, Basic Instinct, illetve Choice, két lányzenekar, ami hát nem élt túlságosan sokáig, viszont mindkettőnek tagja volt a most érkező, ma születésnapos Pink.

Szeretem a Salt & Pepper, de azt kell, hogy mondjam, hogy a most érkező Backstreet Boys azért egyen jobb fej, mint a három hölgy, mert ők nem hajlandóak kimozdulni az Egyesült Államok területéről, míg a Backstreet Boys szeptember 25-től zsinórban 10 koncertet ad majd egyetlen helyen, a németországi Düsseldorf legnagyobb sportarénájában. A We've Got It Going On érkezik már is itt a Best End, a legjobb zenék között. Yeah.

Best FM, a legjobb zenék. Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amely hát vitathatatlanul világsztárrá tette az énekesnőt. Kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy múlt héten egy 20. évfordulós limitált különkiadást dobtak piacra ennek örömére. Most nem a harmadik, hanem az első album egyik kis lemeze, a Turn of the Lights érkezik itt a Best FM.

Szefem a legjobb zenék, a hívfertőzésben elhunyt jó barátjához írott búcsúdalnak indult ez a szerzemény, és aztán a korszak legnagyobb diszkó és klubklasszikusa lett belőle. Janet Jackson érkezik a Together Again-nel itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ugyan a 3 évvel ezelőtti Barbie moziban, nem ebben az eredeti formájában, csak apró picike részleteket felhasználva szerepelt az Aqua Cult klasszikusa, de azért a zenekar mégiscsak meglovagolta ezt a második hullámot, és gyönyörűen végig turnézták újból a világot. Nálunk jön az eredeti Barbie Girl a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bármikor bárkiben felmerült volna a kérdés, hogy Martin Loren Picandéból hogy lett Martin Solveig, itt a válasz, kedvenc színésznője Solveig Don Martin után választotta ezt a művész nevet. Jön a Rocky Music!

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekes nője Evie Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Lasgo nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságsunk keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavaly Budapesten is már egy harmadik énekes nővel, Nikki Bornal volt látható és hallható a Lasgo. Ők érkeznek most itt a Besten, a Soundtrack

Best FM, a legjobb zenék, Black Attack után Back to Black, én pedig lelépek. Ennyi volt már a Night Shift, holnap szerda, pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. DJ Effendi lesz az, aki csatlakozik hozzám. Amy Winehouse jön, én megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

DJ. So listen, party people, while I got your attention, there's a few more things I'd like to mention. My... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Jelző.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Köszönöm.